0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Így négyzetméteres volt, vagy hát, most is annyi?
2: Én annak idején, amikor levették a függönyt, akkor láttam bevallót. Azóta mindig egy ilyen marconnal, nem tudom, valaki állt a kapuba, és bevallom, hogy soha nem mertem többek érezkedni, de akkor láttam újra, meg még
1: igen, hát nagyon köszönöm tényleg, hogy rám gondolt, és akkor igyekszem gondját is viselni. Köszönöm szépen, hogy előhozt ezt.
2: Még egy, bocsássa csak, meg, egy pillanatig, biztos fontos ember van még a vonalban, csak...
1: Nem a vonalban, lejárt a műsoridőnk, ez a probléma. Tudja? Ha, de holnap, ha még az fontos, akkor megadom önnek a szót, de most be kell fejeznünk, köszönöm. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért, készítésében közreműködő Zsidai Péter, Hegedűsné Szegedi Tímea és Studer Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
3: Megbeszéljük.
4: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
5: Esti Gyors, a hírek háttere.
6: Döntött a parlament.
7: Összehangolt támadást
8: indítottak.
9: Irulánccal tiltakoztak.
10: Korrupciós botrányba
11: keveredett. Az inflációs adatok szerint
12: felfüggesztették mentelmi jogát.
13: Közleményben tiltakoztak.
12: Több ezren tüntettek.
11: Aláírták a megállapodást.
5: Esti Gyors, a hírek háttere.
14: Jó napot kívánok, a szerkesztő Józsa Márta nevében is köszönti önöket, a műsorvezető Rózsa Péter. Minden törvényes volt, csak éppen etikátlan, bár ez enyhe kifejezés akkor, ha arról van szó, hogy egy magántulajdonban lévő 6500 négyzetméteres házikó, a hozzátartozó 13 hektáros, vagyis 130 ezer négyzetméteres parkkal együtt évente legalább 1 milliárd forintból tartható fent. A megépítését a szakértők 15 és 20 milliárd közé teszik. Szóval, ha papíron minden törvényes is volt, már csak azt kell megvizsgálni, az érintett törvények, egyéb jogszabályok, a köz vagy csak egy bizonyos magánérdeket szolgáltak-e. Mert hát ez van. Az, hogy a 60 pusztai birodalom Orbán Viktor apjának a nevén van, akinek céges bevételei 10 év alatt meg sem közelítették a birodalom építési költségeit. Jelenlegi éves jövedelme pedig a cégeiből kivehető osztalék éppen csak a házikó és a hozzátartozó infrastruktúra fenntartására elég. Kenyérre már emellett nem jut. Legalábbis törvényesen elfogy minden pénze. Azt viszont Hatházi Ákos korábbi független országgyűlési képviselő, valamint több oknyomozó újságíró már felderítette, hogy a beruházást Mészáros Lőrinc egyik cége végezte, amelyik szerződést kötött Mészáros egy másik cégével, hogy amennyiben, és most tessenek jól figyelni, a megrendelő Orbán Győző nem tudná kifizetni a beruházás költségeit, akkor ezt utóbbi, tehát Mészáros másik kezességet vállaló céget teszi meg. Követhető? A nem kis közpénzzel felhízlalt Mészárosnak nevezett cégbirodalom felépíti, és költségeit állja az orbáni magáningatlannak. Azt mondtam, lehet, hogy minden papírforma megfelelt a jogszabályoknak, de ez az eljárás nem csak, hogy etikátlan, de talán helyesebb lenne a pofátlanságnak nevezni. Kérdés az, hogy az új kormány vizsgáló bizottságai nyomon tudják-e visszamenőleg követni.

0: csak volt, hiszen elbontották. Nem így van, a NER külön világában a valóság és a képzelet folyamatosan szimultán váltakozva kerül elő. Ugyanis minden bizonyíték rendelkezésé áll, ami szerint a beruházásra elbontották, azaz megsemmisítették a műemléki épületeket. Ezt pedig a törvény tiltja, illetve bünteti. Orbánék azt állítják, ők csak átépítették, ami nem igaz, felvételek bizonyítják, hogy még a két egykori istálló alapzatát is eltüntették, a helyükre felhúzott, a régivel azonos alaprajzú, viszont az utolsó tégláig új. Sőt, alattuk még garázs is épült, és most ismét tessenek jól figyelni, műemlék nincs, mert eldozerolták, de műemlék védelem van, ugyanis megmaradt. Sem az építtető, sem a tervező mérnök, sem a kormányhivatal nem kezdeményezte a nem létező istállók műemléki védettségének a megszüntetését. Ezzel igyekeztek kivédeni a törvénysértést. És van még egy harmadik része is ennek. Na, hogy az üzlet. Műemlék esetén ugyanis a rajta elvégzett felújítási és állagmegőrzési munkák esetében jelentős adókedvezmények járnak. Egy több milliárdos beruházás esetén, pestiesen szólva, ez sem semmi.
1: Klubrádió.
2: Tények,
3: vélemények.
2: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
4: 18 óra múlt 5 perccel. Ez a lényeg, a Klubrádió hír összefoglalója mikrofonnál. Suba Krisztina. Híreink röviden, azonnali hatállyal felmondta a MediaWorks tulajdonában álló cég a Népszava terjesztését, így már holnap sem jelenik meg. A Népszava főszerkesztője nyilatkozott a Klubrádiónak. Felülvizsgálta a nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útleveleket a külügyminisztérium. 14 intézményben csapott le a rendőrség gyermekbántalmazás miatt. Volt olyan, hogy egy kisfiú rúgtak, de olyan is, hogy mellkason rúgták, vagy éppen többször a táblába verték a fejét a gondozatnak. És megszűnt a nagy kánikula, a folytatásban napos, száraz időre számíthatunk. Következzenek a részletek. Nem nyomtatja ki többé a Népszavát a Fideszes Media Holding, miután a MediaWorks azonnali hatállyal felmondta a Népszava kiadójával kötött nyomdai és terjesztési szerződést. A felek között több mint 10 éve fennálló együttműködés megszüntetéséről ma adtak tájékoztatást. A döntést azzal indokolták, hogy a lapkiadója nem teljesítette fizetési kötelezettségeit, és egy év alatt több százmillió forintos adósságot halmozott fel. A mai napon pedig a MediaWorks, amely egyben a Magyar Nemzet kiadója, jelezte, hogy nem nyomtatja ki, és nem is terjeszti tovább a Népszavát, vagyis a lap holnapi száma sem fog megjelenni. Tartozásai voltak a lapnak a MediaWorks felé, erről beszélt a Klubrádiónak a Népszava főszerkesztője. Németh Péter szerint a lap mindent megtette az adósságok megfizetésének érdekében, de a MediaWorks nem volt hajlandó tárgyalni velük. A lap főszerkesztője elmondta, hogy új nyomdát keresnek és próbálják életben tartani a print napilapot, de közben az online megjelenésre koncentrálnak. Az interjút Németh Péterrel az Esti Gyors című műsorunkban hallhatják. Felülvizsgálta a nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útleveleket a külügyminisztérium. A kormány közlése szerint az átnézett 1322 útlevélnek a több mint kétharmadának visszavonását javasolják. Az igazságügyi minisztérium közben azt vizsgálja, milyen formában hozható nyilvánosságra, hogy kik kaptak ilyen okmányokat az előző kormány idején. Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Klubrádiónak azt mondta, főszabály szerint ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala nem problémás, mert olyan közfeladathoz kapcsolódnak, amelyet a jogszabály is a külügyi érdekek körébe von.
5: Az adatkezelőnek a felelőssége, és nyilván a diplomata útlevelet a külügyminiszter adja, tehát az a külügyminiszter, mint adatkezelő felelőssége, hogy kinek adja, és ez, hogy ki kapta, ez nyilvánosságra hozza-e vagy sem. Én annyiban tudok segíteni a külügyminiszter döntésében, hogy a személyes adatoknak van egy olyan kategóriája, hogy közérdekből nyilvános személyes adat, amely olyan adat, amelynek a nyilvánosságát törvény elrendeli, lásd országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata, miniszterek vagyonnyilatkozata, ennek is két fajtája van, amit direktbe ki kell tenni a honlapon.

0: És olyan is van, amit nem kell nyilvánosságra hozni, de bárki kikérheti ezt az adatot. Például az önkormányzati képviselőknek a vagyonnyilatkozata. Főszabály szerint azt mondom, hogy eznek az adatnak azért nem problémás a nyilvánossága, mert egy olyan közfeladattal függ össze, amely megjelenik a jogszabályba is, a külügyi érdek.
1: Sára Botond stábjának vissza kell fizetnie a 70 milliós végkielégítést, közölte a Tisza kormány vidéki és településfejlesztési minisztere. Lőrincz Viktória azt írta, a tárcája nem fogadja el a Sára Botond fővárosi főispán által a választás után aláírt végkielégítésekről szóló szerződéseket. A miniszter azt írta, Sára Botond a választás másnapján 70 millió forintot osztott szét a saját 6 fős stábja között. Akkor, amikor már egyértelmű vált számára, hogy neki, mint fideszes janicsárnak megszűnik a megbízatása. A miniszter bejelentette azt is, hogy ezzel egyidejűleg a kormány tagjaihoz hasonlóan a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja. Úgy fogalmazott, azok, akik politikai vezetőként közreműködtek az Orbán rendszer fenntartásában, nem távozhatnak milliókkal. Kivétel csak abban az esetben tesznek, ha az érintettek a követelt összeget egy velük egyeztetett jótékony célra ajánlják fel. Orbán Viktor szerint komoly kockázatot jelent Hajdú János eltávolítása a TEK éléről. A volt miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Hajdú tábornok fantasztikus munkát végzett, és a TEK nélkül Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Orbán úgy fogalmazott, a főigazgató eltávolítása nagy veszteség a magyar rendvédelem számára. Magyar Péter még kedden mentette fel pozíciójából Hajdú Jánost, aki 2010 óta vezette a TEK-et. A tábornok korábban Orbán személyi testőre is volt. Telkes András nemzetbiztonsági szakértő a Klubrádiónak azt mondta, Hajdú János felmentése önmagában nem jelent biztonsági kockázatot. Csupán arról van szó, hogy a jelenlegi kormány egyszerűen nem bízott a TEK korábbi főigazgatójának lojalitásában, ezért döntöttek a menesztése mellett.
2: Azt hiszem, ez elsősorban Orbán Viktor számára jelent kockázatot, abban az értelemben, hogy ezzel elveszítette vezető beosztásból egy olyan embert, aki hozzá mindvégig lojális volt, és aki biztosította az ő személyes biztonságát is. Tehát ez Orbán Viktor számára mindenképpen veszteség, de nem hiszem, hogy ez nemzetbiztonsági szempontból is így lenne. Én azt hiszem, hogy a legjobb megoldás az az lenne, hogyha a TEK politikai kitettségére való tekintettel a TEK-et a jelenlegi formájában átalakítanák, az operatív feladatokat visszakapnák a titkosszolgálatok, elsősorban is az alkotmányvédelmi hivatal, illetve a TEK-nél léteznek nagyon komoly rendészeti, komandós személyvédelmi képességek, ezeket valamilyen formában vissza lehet integrálni a rendőrségbe. Tehát egyáltalán nincs szó arról, hogy az ott meglévő képességek megszűnnének, vagy bárki meg akarná őket szüntetni Hajdú Jánosnak a felmentésével. Egyszerűen arról van szó, hogy itt egy politikai olyan módon exponált személy volt vezető pozícióban, akinek a lojalitásáról az új kormány nem lehetett meggyőződni, és ezért felmentették. De azokat a képességeket és feladatokat, amiket a elhárítási központ ellátott, ezeket a továbbiakban is el kell látni, de valószínűleg teljesen más tervezeti keretekben.
1: A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nagyszabású akciót hajtott végre, gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazások és azok belső eltusolása miatt. A rendőrök egyszerre 14 helyszínen tartottak házkutatást, mintegy 120 tanút hallgattak meg, és 5 embert kiskorú veszélyeztetésével, valamint más bűncselekményekkel gyanúsítottak meg. A nyomozás szerint az érintett intézményekben több alkalommal is elmulasztották a kiskorúak panaszainak kivizsgálását. Ahelyett, hogy értesítették volna a hatóságokat, vagy feljelentést tettek volna, az ügyeket külső ellenőrzés nélkül házon belül kísérelték meg lezárni. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, a nyomozás során a rendőrség szerint felmerült kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése, testi sértés, emberkereskedelem, gyermekpornográfia, valamint közfeladati helyzettel való visszaélés is. A nyomozók 14 Csongrád, Csanád és Békés megyei helyszínen hajtottak végre elfogásokat és kutatásokat. A tisztító tűzműveletben részt vett a TEK műveleti egysége is, tekintve, hogy az egyik elkövető hivatásos határvadász volt, és saját, valamint szolgálati lőfegyverrel is rendelkezik. A TEK munkatársai Csanádpalotán fogták el az 55 éves N. Istvánt, majd őrizetbe vették. Azzal gyanúsítják, hogy 8 gyermeket bántalmazott 2010 18 és 23 között, még azelőtt, hogy határvadász lett volna. A gyanú szerint előfordult, hogy az intézmény nevelőjeként az egyik kisfiút torkon rúgta, de olyan is, hogy lefejelte vagy mellkason rúgta, illetve az iskolában az igazgató helyettes szeme láttára többször a táblába verte a fejét a gondozottnak. A rendőrök szintén Csanádpalotán fogták el a 62 éves Dépálnét, akit azzal gyanúsítanak, hogy két gyermeket megvert, illetve folytogatott. Mindkettejüket kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Végül a várható időjárásról, holnap is a napsütési lesz majd a főszerep, csapadék továbbra sem várható, viszont több helyen lesz megint élénk az északi a szél. Hajnalban 3 és 13 fok között lesz majd a hőmérséklet, napközben pedig általában 22 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Jövök vissza a hírekkel legközelebb 19 órakor.
3: A lényeget hallották. Esti gyors, a hírek háttere.
4: Döntött a parlament.
5: Összehangolt támadást
1: indítottak.
5: Időláncot tiltakoztak.
6: Korrupciós botrányba
7: keveredett. Az inflációs adatok szerint
4: felfüggesztették mentelmi
1: jogát. Közleményben tiltakoztak.
5: Több ezren tüntettek.
7: Aláírták a megállapodást.
3: Esti gyors. A hírek háttere.
8: Elsőként arról, hogy József Márta szerkesztővel milyen témákkal várjuk önöket, mi hamarosan hallhatják a Névszava főszerkesztőjét, Németh Pétert, az lapot ért újabb drámáról, amit már a hírekben is ismertettünk az imént. Magyar Péter, magyar miniszterelnök Brüsszelben tárgyal, holnap találkozik von der Leyennel, a tanács elnökével, erről hallunk a mai megbeszélésekről részleteket, utána beszélünk a gyülekezési jogról, mert hogy elhangzott a kormányszóvi tanácskozáson, vagy illetve tájékoztatón, hogy egyelőre nem módosítja a kormány, viszont közeledik a Pride, az új Pride időpontja. Vajon mire lehet számítani? Erről is beszélünk. Mire lehet számítani majd a közoktatásban? Megszűnik-e a klik teljesen? És mi lesz a pedagógus karral? Erről is hallhatnak a műsorban. 2024 óta folyamatosan csökken a foglalkoztatás Magyarországon, ennek vannak demográfiai, de más okai is, erről is beszámolunk. Azután a menekülő lengyel volt igazságügy miniszterhelyettest a Balkánon látták többen, most már a magyar hatóságok nem, hogy védelmet adnának számára, mint korábban azt Orbán kormány alatt volt, hanem részt vesznek az nyomozásban, hogy a lengyelek megtalálják a köztörvényes bűnökkel, vádolt egykori miniszter helyettest, és utána Amerika, Trump, itt most nyomozást indított az amerikai igazságügyi minisztérium, az ellen az írónő ellen, aki perben pert nyert már, mert hogy állítása szerint Trump korábban megerőszakolta.
3: Esti gyors.
8: Azonnali hatállyal mondta fel a Népszavát kinyomtató és a lapot terjesztő fideszes Media Works tulajdonában álló vállalat. Arra hivatkoztak, hogy tartozásuk van, kinek, melyik lapnak nincs tartozása. Bacsa Botont kérdezte a lap főszerkesztőjét, Németh Pétert.
9: Ez most egy szerződés lejárta volt, vagy hirtelen bontotta fel a szerződést a Mediaverse, és mi lesz a nyomtatott Népszavával?
10: Egyelőre nem tudunk bővebbet. Azt mondom, hogy volt egy viszonylag jelentős tartozása a lapnak, ami elsősorban abból származott, hogy tavaly a megállapodás ellenére nem érkeztek állami hirdetések. Utána később igyekeztünk törleszteni ezt az adósságot, amit nem sikerült teljes mértékben. Nyilván a Mediaverse is új helyzetbe került a választások után, de hát ugye az a helyzet, amikor egy ilyen cég monopól helyzetben van, és a monopól helyzet itt mit jelent? Az, hogy nála, neki van csak napi lapnyomdája egy Budapesten, de ő tudja az előfizetői terjesztést biztosítani, mert csak neki van terjesztő cége, ez elmúlt 16 évben ezeket mind bekevelezte, és ennek az lett az eredménye, hogy bár próbáltunk velük megegyezni, ajánlatot is tettünk, de gyakorlatilag már nem került sor tárgyalásra. Tehát a Mediaverse valamilyen oknál fogva úgy döntött, hogy hiába ajánlottunk szerintem egy szemmel láthatóan is jelentős összeget a törlesztésre, és egy hét türelmet kérve nem volt hajlandó ezt megadni, de még a tárgyalásig se jutottunk el.
9: Mit jelent ez a Népszava számára, hogyha nem lesz nyomtatott napilap?
10: Hát egyrészt tovább küzdünk, körbenézünk, hogy van-e valami más lehetőségünk. Nyomdát már nagyjából lehet találni, igaz, nem Magyarországon. a terjesztés az a probléma, hogy itt az előfizetői rétegnek a lap kivitele ezekhoz problémát. Tehát ugye most még túl friss a dolog, hogy ebben bármit lépni tudjunk. Minden esetre most ezt a helyzetet próbáljuk valamilyen módon értelmezni. Szeretném jelezni, hogy több mint barátságra annak lépésnek tartjuk ezt a Mediaverse részéről. Főként az, hogy ráadásul az ajánlatunkra még csak nem is reagáltak. Most hiába mondja azt, hogy tetemes tartozást halmoztunk föl, akkor is ennek van egy természetes és normális módja, nem így, ahogy ez történt. Ráadásul úgy értesültünk, hogy volt egy olyan ígéret, hogy még 5 napig kinyomják, ehhez képest megjelent egy közlemény a Mediaverse-től, hogy nem nyomtak ki bennünket.
9: Hogy érinti ez a bevételeket, hogyha nem lesz?
10: Hát sok nyilván meg kell, hát ha nem lesz előfizető, az nagyon sok pénzt jelent az előfizetőinktől, úgyhogy meglátjuk, hogy velük meg kell alkudnunk, hogy képesek vagyunk-e még print formában előállítani az újságot, és akkor megállapodunk velük, hogyha nem, akkor vissza kell térítenünk természetesen az előfizetői pénzeket. Továbbra is készítjük a mobil névszalát, tehát júniusban biztos, hogy még ez a mobil népszava, ami megegyezik a tördelt népszavával, tehát hogyha valaki szeretne erre előfizetni, nagyon olcsón 2000 forintért megkapja, ugyanazt, amit a nyomtatott újság, tovább visszük, és az online-ra koncentrálunk, tehát a népszava létezik, lesz és van.
3: Esti gyors.
8: Brüsszelben tárgyal a magyar miniszterelnök, akit elkísért Kármán András pénzügyi, Orbán Anita külügy és Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter is. Ma különböző tárgyalások voltak, egyet tudunk, hogy nem sokára hivatalosan benyújtja Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, de hát ma is voltak tárgyalások a vonalban. Arató László, a Klubrádió brüsszeli tudósítója, szervusz, jó estét, László!
6: Jó estét kívánok, szervusz!
8: Mit tudunk a mai egyeztetésekről? A NATO főtitkárral találkozott, és még kikkel tárgyaltak? Mi van?
6: Igen, a NATO főtitkárral találkozott kora délután a főtitkár rezidenciáján. Eredetileg úgy volt, hogy lesz utána egy sajtótájékoztató, ahova csak személyes meghívóval lehetett elmenni, mármint hogy az érintett felek meghívójával. Nekem volt egy ilyenem, de ez nem segített, mert a sajtótájékoztatót törölték ma reggel, különböző vagy bármiféle indokolás nélkül. Egyébként ez egy protokoll eseménynek tudható be, hiszen Magyar Péter ilyen formán még nem találkozott a NATO főtitkárával, az új tagállamok vezetői azok rendszeresen egy ilyen hát idézőjelben pofavizíten átesnek. A másik mai esemény az pedig mostanában történhet, ez Bart de Weverrel, a belga miniszterelnökkel való egyeztetés, ami szintén felfogható egy hasonló diplomáciai eseménynek, úgy azt tudni kell, hogy Magyar Péter és Bart de Wever együtt fog ülni először június 18-án az Európai Tanácsba, tehát az állam és kormányfőknek a testületében, tehát nekik a személyes kapcsolat a közös munka miatt is nagyon fontos, és hát ugye ilyen formán ők még nem találkoztak. Ez az, amit a mai napról nagyjából el lehet mondani. Én azt gondolom, hogy amíg Magyar Péter ezeket a köröket lefutja, addig az fontosabb, amit te is említettél, hogy 3 miniszter azokról az uniós pénzekről tárgyal, amiről holnap várhatóan valamikor kora délután Magyar Péter és Ursula von der Leyen egyrészt először egyeztet, utána pedig bejelent majd valamit.
8: Milyenek ott a folyosói információk? Mennyi esélye van Magyarországnak, hogy az augusztus 31-ig leívható pénzhez hozzájusson, vagy nagyobb részéhez?
6: Én azt gondolom, hogy a nagyobb részhez arra 100% esélye van. A kérdés az az, hogy a teljes összeghez hozzá tud-e jutni. Tehát itt igazából folyik az egyeztetés, hogy körülbelül ennek az összegnek, de ez már tényleg a folyosói pletyka, egy olyan 20%-a lehet az, aminek a megfelelő formáját, a becsatornázási, meg a könyvelési, meg a felhasználási formáját meg kell találni. A magyar fél nem akar lemondani egyetlen centről sem. A kezdetekben, tehát mit tudom, egy 3 héttel ezelőtt az volt a kiindulási álláspont, hogy ennek a 10,4 milliárd eurónak van 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatása, ezt tegyük biztonságosan, ezt vigyék a magyarok, mondta ezt az Európai Bizottság, de azt mondta a magyar kormány, hogy nekünk viszont kell a 3,9 milliárd eurós kedvezményes hitel is, és akkor ebbe az irányba indultak a tárgyalások, és akkor ez a gap ez folyamatosan csökkent, a cél az, hogy teljesen eltűnjön holnap délutánig.
8: Meglátjuk, és holnap újra hívunk, amikor a találkozó lezárul. Köszönöm szépen, Arató Lászlót hallottuk Brüsszelből.
6: Én is köszönöm, szervusz, minden jót.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: Egyelőre nincs a kormány napirendjén a gyülekezési törvény módosításra. Ez a válasz hangzott el a Klubrádiók tegnapi kérdésére, ami a kormány szóvivői tájékoztatón volt. Viszont bejelentették a szervezők, hogy az idei Pride-ot már kitűzték, és újra megtartják. Viszont az Orbán kormánytól örökölt törvény hát komoly korlátozásokat tartalmaz, és büntethetővé teszi, ha a szexuális másságot nyíltan hirdeti, stb. Hát akkor most mi lesz? Hegyi Szabolcs van itt, a TASZ politikai szabadságjogi projektjének szakértője. Jó estét kívánok!
11: Jó estét kívánok!
8: Hát azért kérdezem, hogy mi lesz, mert ezzel párhuzamosan a Partizán kérdésére meg azt válaszolta a szóvivő, hogy mindenkinek biztosítani fogja a Tisza kormány a szabad gyülekezés jogát, miközben az ezt biztosító törvény korlátoz bizonyos dolgokat.
11: Igen, látszólag bonyolult a jogi helyzet, de valójában meg nagyon egyszerű, hiszen most történetesen a jelenlegi helyzet, jelenlegi kormány és mindannyiunk kezére játszott az Európai Unió bírósága, amikor nem olyan régen, egy hónappal ezelőtt jogellenesnek ítélte a gyermekvédelmi törvénynek azt a passzusát, amelyik tiltja a homoszexualitásnak a megjelenítését. Aha. És ez ugye úgy jön ide, hogy a gyülekezési törvénynek a tavalyi módosítása az egy utalószabályt tartalmaz, visszautal a gyermekvédelmi törvénynek erre a tilalmára. Azt mondja, hogy tilos olyan gyűlést tartani, ami megvalósítaná a gyermekvédelmi törvénynek ezt a tilalmát.
8: Igen.
11: Most ugye az Európai Unió bíróságának nincs olyan hatásköre, hogy megsemmisítse a jogszabályokat, tehát formálisan még most is hatályban van a gyermekvédelmi törvénynek is a vonatkozó szabálya, meg a gyülekezési törvénynek a vonatkozó szabálya, meg persze a BTK-nak is az a szabálya, amelyik büntetni rendeli azt, aki tiltott gyűlés szervez. Uh-huh. Viszont mivel ezek mind utaló szabályok, és mind visszautalnak erre a gyermekvédelmi törvényben szereplő szabályra, amelyről kimondták, hogy jogellenes. És mivel az Európai Uniós jognak elsőbsége van a hazai joggal szemben, ezért, hogyha egy ügy, mondjuk egy gyűlésnek a bejelentése a hatóságok és a bíróságok elé kerül, akkor ők nem alkalmazhatják ezt a szabályt. Úgyhogy ha jogalkalmazás oldaláról nézzük, akkor itt igazándiból nincsen probléma, nincsen törvényeknek az összeütközése, nincsen bonyolultság, egyértelmű a jogi helyzet.
8: Ezt én értem, de van-e kötelezettségünk, hogy egy európai bírósági döntést mikor és hogyan integrálnak a magyar jogrendbe, hogy netán akkor meg kell változtatni a jelenlegi gyülekezési és gyermekvédelmi törvény adott részét, nem?
11: Igen. Ezt mindenképp érdemes megtenni, mert nyilván igazán tiszta helyzetet azt teremt, hogyha a jogalkotó egy aktív aktussal, egy jogszabálymódosítással kigyomlálja a jogrendszerből azokat a szabályokat, vagy azt a szabályt, amit az Európai Unió bírósága jogellenesnek nevezett, de még egyszer mondom, az Európai Unióban az egy főszabály, hogy az uniós jog elsőbséget élvez, és minden tagállami hatóságnak és bíróságnak alkalmaznia kell az európai jogot. Hogyha a bíróság azt mondta, hogy ez a szabály jogellenes, akkor azt nem alkalmazhatják.
8: Emlékszem a deviza hiteles ügyre, hogy hiába született meg az Európai Bíróság ítélete arról, hogy milyen feltételek között nem érvényesek azok a szerződések, a magyar bíróságok nem akarták alkalmazni, és a kúria is azt mondta, hogy nem vesszük át, akkor ez egy törvénysértő magatartás volt a magyar kormányzat részéről?
11: Igen, igen. Sajnos lehet, amit elmondtam, az nyilván mind elméletben igaz. Ettől függetlenül előfordulhat az, hogy a hazai hatóságok, bíróságok megmakacsolják magukat, mint ahogy itt a devizahiteles ügyben is történt. De hadd hivatkozok egy másik ügyre, ahol ugye végül azt mondta ki az Európai Unió bírósága, hogy mivel a magyar kormány nem hajtja végre egyébként a migrációs politikával kapcsolatos döntését, ezért büntetés szab ki. Tehát vannak eszközök arra az esetre is, amikor, és ez is azt mutatja, hogy a főszabály és az elsődleges szabály az, hogy az uniós jogot kell alkalmazni, ha nem ez történik, akkor annak szankciója van.
8: Ez az a szankció, ez a napi 1 millió eurós büntetés, ami borzasztó.
11: Ennyi praktikusan nem tud megoldani konkrét jogi helyzeteket, mint ahogyan abban az ügyben sem tudja megoldani azt, hogy a magyar kormány nem nyit befogadó állomásokat, vagy nem teszi lehetővé azt, hogy a határon lehessen benyújtani menedékkérelmet. Ugyanígy itt is, hogyha úgy megmakacsolja magát a rendőrség, és nem veszi tudomásul, vagy megtiltja a Pride-nak a bejelentését, akkor nyilván az a konkrét ügyben tud problémát okozni, de ettől függetlenül igaz az, hogy ez egy jogellenes, az Európai Unió jogával ellentétes helyzet lenne.
8: Világos, nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült ezt tisztázni számunkra. Hegyi Szabolcs, a TASZ politikai szabadságjogi projektjének szakértője volt itt. Minden jót kívánok, viszonthallásra.
11: Köszönöm szépen, köszönöm, viszonthallásra.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: Most már eléggé egyértelmű, hogy azáltal, hogy van oktatási és gyermekügyi minisztériumunk, a közoktatásban jelentős változások lesznek. Kérdések merültek föl, hogy a Klebersberg központ megmaradjon-e, mi legyen a tankerületekkel, hogyan kaphatják vissza önállóságukat az iskolák, miközben az is elhangzott már a kormány szóvivő tájékoztatón, hogy automatikusan nem utalják vissza a minden önkormányzat jogkörébe az iskola fenntartást, hanem ez egy differenciált folyamat lesz. Itt van a vonalban velem Nahalka István, oktatáskutató. Jó estét kívánok!
12: Jó estét kívánok!
8: Mi az elsődleges ön szerint, ami gyorsan megvalósítható, hogy már is lássunk valamiféle felszabadulást az erősen központosított és majdnem teljesen megnyomorított közoktatásban?
12: Bizonyos egyszerű jogszabályi helyeket meg lehet változtatni olyan gyorsan, hogy már szeptembertől éreztessék a hatásukat, hogy tudnék több jogot kapjanak az iskolaigazgatók, illetve általában az intézmények. Ez még nem a nagy átalakítás, ez még nem a Klebersberg központtal és a tankerületekkel való munkát jelenti, vagy az ő helyzetüknek a megoldását, de minden esetre enyhíthet azon a nagy-nagy központosítottságon, ami ma jellemzi az oktatási rendszert.
8: Igen, az, hogy az iskolák nem kerülnek azonnal és automatikusan vissza az önkormányzatoknak a jog és hatáskörébe, mögött ön mit lát, hogy milyen mérlegelés alapján lenne ez jó megoldás, hogy mely iskolák maradnak központi irányítás alatt, és annak mi legyen az intézményi háttere, és melyeket kapják vissza az önkormányzatok, ha úgy tetszik?
12: A fenntartás és az irányítás kialakítására tulajdonképpen három lehetősége van a kormányzatnak. Az egyik az, hogy minden marad úgy, ahogy van. Nyilvánvalóan ezt nem fogja választani, hiszen itt elkötelezte már magát a minisztérium, sőt az egész kormány amellett, hogy át kell alakítani az iskolák irányításának és fenntartásának egész rendszerét. A másik megoldás az, hogy visszaadni egy az egyben az önkormányzatoknak az iskolát. Tehát Magyarországon van sok-sok 3000 valány önkormányzat, mindegyik elvileg lehet iskola fenntartó, és akkor visszakapják az iskoláikat. Ez volt a rendszer 2012 előtt. Ez sem lenne jó, ezt nagyon sokszor megbeszélte már a szakma az elmúlt 16 évben, amióta egyáltalán ez a kérdés felmerült. Egy harmadik megoldást kellene választani, amiben az a lényeg, hogy meg kell változtatni azt a szisztémát, ami ma felülről lefelé szervezetté teszi ezt az egészet. Az állami központosítottságot kell megváltoztatni. Tehát azt, hogy az állam a fenntartója, a központi szervek a fenntartója az iskolának, Igaz ugyan, hogy a tankerületek elvileg a fenntartói, és ez nem teljesen központosított, de ez egy fölülről lefelé szervezett valami, ezért valójában a Klebersberg központ van ott mindig a háttérben, és ez egy központosított fenntartás és irányítás. Na, ezt kellene megváltoztatni, és egy alulról fölfelé építkező rendszert kellene kialakítani, ahol az önkormányzatiság újból érvényesült. Tehát nem arról van szó, hogy az önkormányzatokat ki akarja bárki is zárni abból, hogy az iskoláikhoz közük legyen. Nagyon fontos, hogy az önkormányzatoknak közük legyen az iskolákhoz, de azt kell tenni, hogy nagyjából a mostani tankerületek szintjén létre kell hozni olyan alulról szerveződő, tehát az önkormányzatok által szervezett, fenntartó szervezeteket, amelyek aztán az irányítás, a fenntartás feladatait el fogják látni. Ezek úgy nagyjából a járások szintjén meglévő, sőt lehet, hogy pontosan a járásokhoz lehet hozzáigazítani ezeket a szervezeteket. Bizonyos jogokat pedig akár le is lehet adni a helyi önkormányzatoknak a saját iskoláikkal kapcsolatban. Ezt már majd aztán a gyakorlatban későbbiekben ki lehet alakítani.
8: Véleménye szerint szeptemberig elérhető-e, hogy a tanárok, szaktanárok, igazgatók visszakapják a jogot, hogy megválaszthassák azokat a tankönyveket, amiket jónak tartanak? Vannak tiltott könyvek pillanatnyilag, ez megvalósítható-e a nyár folyamán?
12: Egészen pontosan nem tudom, hogy mi a helyzet most a tankönyv rendelése, de az nyilván már egy korábbi folyamat, és minden évben eddig az időpontig már lezajlik a tankönyv rendelés, tehát lehet, hogy az ideivel már nem sokat lehet kezdeni, de lehet, hogy a kollégák tudtak vele valamit kezdeni, őszintén szólva ebben nem látok bele ebben a mostani folyamatban, de hogy a jövőben ez gyökeresen meg fog változni, az biztos, hiszen erre elkötelezettséget vállalt a kormány.
8: Hát ezt nagyon reméljük. Ami viszont nagyon nehezen változik, hogy megváltozott az iskola rendszer struktúrája. Az elmúlt 10-15 évben egyre másra kapták meg különböző iskolákat, kaptak meg az egyházak. Egyházi fenntartásba került számos iskola. Ennek következtében olyan településeken, ahol egy állami és egy egyházi iskola maradt, a tehetősebbek az egyházi iskolába iratták a gyerekeiket, és ott maradtak szegregált oktatással, jószerivel nagyon sokan, különösen az ország keleti részében. Ezen hogy lehet változtatni? Ez nem egy rövid távú dolog.
12: Nem bizony, a szegregáció, illetve általában is a szelekció a magyar oktatási rendszer egyik nagyon-nagyon nehéz kérdése. Nem egyik napról a másikra megváltoztatható valami, hiszen nagyon komoly társadalmi érdekekbe ütközünk, hogyha bármilyen átalakítást akarunk. Érdemes csak abba belegondolni, és nem is az egyházi iskolákra gondolok, bár azt is mondhatnám példaként, de mondjuk, hogyha a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok létét vetem fel, hogy ezek tulajdonképpen elit iskolák, ahol kiválogatnak gyerekeket, és nagyon sok szakember veti fel, hogy ez alapvetően problematikus. Egyébként azoknak a gyerekeknek is, akiket kiválogatnak. De hát mekkora ellenállást jelentene, vagy okozna az, hogyha mondjuk valaki fellépne azzal a követeléssel, hogy ezeket az iskolákat meg kell
8: szüntetni. Hát nyilván nem lehet.
12: Ez egy borzasztóan nehéz kérdés. Nekem van egy olyan, hogy is mondjam, csak elméletem, vagy nem tudom, hogy hívjam ezt, hogy valójában érdemes lenne az egész iskolarendszer, az iskola struktúra kérdését újra gondolni, mert hogyha találunk valami olyan jó megoldást, mondjuk a 10 évfolyamos egységes iskola, vagy akár 12 évfolyamos egységes iskola képében, amely nagyon nagy társadalmi egyetértéssel találkozna, az automatikusan megoldana rengeteg szelekciós és szegregációs problémát. De persze az sem könnyű, tehát ha most azt mondjuk, hogy legyen Magyarországon 10 évfolyamos vagy 12 évfolyamos egységes iskola, nagyjából az általános iskolát kiterjesztenénk 10 vagy 12 évfolyamra, az hát megint csak óriási vitákat váltanak ki.
8: És hát nagyon hosszú távú bevezetést igényel ez a jövő egyik terve. Nagyon szépen köszönöm Nahalka István oktatáskutatónak, minden jót, viszonthallásra.
12: Viszonthallásra.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: 5 éve nem dolgozott ennyire kevés magyar, ez a legújabb jelentés, hogy tovább csökkent a munkában eltöltött, illetve a munkában lévők száma. Ez a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint átlagosan 4.618.000 foglalkoztatott volt az országban február-április között, ez valamivel 50.000-nél több, mint az előző időszakban. De hát mi lehet ennek az oka, és jelentős-e ez a szám? Nézzük először ezt. A vonalban Hornyák József, a Portfólió gazdasági elemzője. Jó napot, jó estét kívánom!
13: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
8: Ez egy ilyen átlagos hullámzásnak tudható be, vagy ez egy tendencia?
13: Most már egy tendenciáról beszélhetünk. Gyakorlatilag 2024 második fele óta csökken a foglalkoztatottaknak a száma. Ugye 2023-24-ben még 4,7 millió fölötti számokat láttunk, 4.720.000-es foglalkoztatotti létszámi adatok is voltak. Ehhez képest a mostani adat az már sokkal lejjebb van, egy trendszerű csökkenésről beszélhetünk.
8: Van ennek fő oka, és ez a 24 egyébként is egy fordulópontnak tűnik a magyar gazdaság egyéb mutatóit tekintve is.
13: És igen, ezt a magyar gazdaságnak a stagnálása gyakorlatilag az most már 3 évre tekint vissza, tehát alapvetően a vállalatok nem igazán szeretnének dolgozókat felvenni, ugye nem élénkül a gazdaság, és ezért volt egy hosszú periódus, amikor kivárásra rendezkedtek be, gyakorlatilag a keresletnek a stagnálásával szembesültek, ehhez nem kellett nagyon több terméket gyártani, több szolgáltatást nyújtani, meglévő dolgozói létszámmal tudtak operálni a vállalatok, és ehhez a tényezőhöz jött hozzá, hogy elértünk egy olyan demográfiai korlátot, hogy sokkal többen mennek most már nyugdíjba, mint amennyien belépnek a foglalkoztatottak közé, mint amennyien elkezdenek dolgozni.
8: Ez érdekes, hogy az építőiparra gondoltunk, hogy lassan leálltak a beruházások, hogy talán itt voltak a legnagyobb elbocsátások, de ezek szerint nem.
13: Alapvetően a feldolgozóiparban is látszik most már egy-két éve hasonló tendencia, hogy csökken a foglalkoztatottaknak a száma. Ugye van egy robotizáció, automatizáció is, hogy a gyártáshoz kevesebb dolgozóra van szükség, de azért ezzel együtt is voltak olyan nagy beruházások, ahol meg a létszámnak a felpörgetésére törekedtek, tehát ellentétes folyamatok játszottak szerepet, viszont ugye ahogy láttuk például az elmúlt egy-két évben, illetve 3-4 évben inkább, hogy a külföldi dolgozóknak a száma növekedett, a harmadik országbeli dolgozóknak a száma már növekedett Magyarországon, ez arra volt válasz, hogy vannak olyan régiók, vannak olyan megyék, ahol például 2-3%-os a munkanélküliség, tehát ha egy vállalat meggebed, akkor se tud például már dolgozókat felvenni, ráadásul azzal is szembesül, hogy nagyon sok idős munkavállalója van, és nagyon kevés fiatal, és hogyha ő csak a termelést szeretné fenntartani, akkor valamit ki kell erre találnia, hiszen a nyugdíjba mennek, és nem jönnek új munkavállalók, akkor bajba kerül. Ennek is volt például egyik része az, hogy egyre több külföldi munkavállaló jelent meg Magyarországon például.
8: Miközben ez a új kormány, ha jól emlékszem, azt ígéri, hogy a vendégmunkások, külföldi munkavállalók számát limitálja, vagy akár csökkenti is.
13: Gyakorlatilag egy 3 napon belül, igen, itt a hónap végén az lesz, hogy a harmadik országbeli munkavállalóknak a számára egy ilyen felülvizsgálatot rendelnek el, hogy hogyan és miként lehet majd őket behozni Magyarország, milyen körülmények között, mert azért voltak olyan esetek is, ahol fény derült arra, hogy magyar munkavállalók kárára vettek föl külföldieket, és úgy hoztak be az országba külföldi munkavállalókat, hogy magyarokat bocsátottak el. Tehát itt alapvetően a szabályozásnak az újra gondolására van szükség, még hogyha a vállalatok többsége úgy is járt el, hogy akkor hozott be külföldi dolgozót, hogyha nem talált magyart, vagy ugye problémája volt a munkaerővel, akkor voltak olyan vállalatok, akik másképpen viselkedtek, illetve van erre azért vizsgálatok is vannak, és gyanú is van erre, és ezt felül szeretnék vizsgálni, és egy új rendszert létrehozni, ahol transzparensen lehet csak behozni külföldről dolgozókat.
8: Említette, hogy van olyan régió, ahol ha egy vállalat bővíteni szeretné a munkavállalók körét, nem talál megfelelő létszámban, mert már alig van, de akkor még ezt hozzáteszem, hogy hát a képzett munkaerő száma is nagyon alacsony, mert részint elmentek, részint van ez a demográfiai hullám, amit mondott, tehát ez konzerválni látszik mondjuk a magyar ipart az összeszerelő szinten?
13: Hát azt látjuk gyakorlatilag, hogy igen, van néhány régió Budapesten, például nagyon alacsony a munkanélküliség Pest megyében, Nyugat-Dunántúlon szintén nagyon alacsony a munkanélküliség, tehát ezekben a régiókban lévő vállalatok, azok azzal szembesülnek, hogyha bővülni szeretnének, akkor nagyon nehéz a helyzetük. Egész Nyugat-Dunántúl térségében 2,1%-os a munkanélküliségi ráta, Budapesten is 4% alatti, ezeket a számokat teljes foglalkoztatásnak nevezzük, de gyakorlatilag majdnem mindenkinek van állása, aki szeretne dolgozni. De persze vannak olyan régiók is, Észak-Magyarországon 7%-os munkanélküliségi rátával, ugye az Észak-Alföldön is kedvezőtlen a helyzet, de itt azért képzettségi problémák is vannak. Tehát itt nem elég esetleg néhány új üzemet vagy gyárat felhúzni, mert itt képzettségi gondok is vannak, és ezt a helyzetet 1-2-3 év alatt nagyon nehéz megoldani. Ugye erre a legjobb példa az, hogyha megnézzük, hogy a fiatal diplomásoknak az aránya az hogyan alakul, akkor Magyarországon 30%-on stagnált az elmúlt 10 évben a fiatal diplomásoknak az aránya, míg az Európai Uniós átlagban egy folyamatos növekvő trendben volt, tehát az EU-s országok, és most már nagyon lehagytak minket ebben a kérdésben, tehát ahhoz, amit említett is, hogy elmozduljunk erről az összeszerelő üzemről a tudásalapú gazdaság irányába, több SSC legyen szolgáltató központ, és magas képzettséggel, magasabb bérért tudjanak foglalkoztatni embereket, hát egy egyetemnek az elvégzése az nem fél év, nem egy évet vesz igénybe. Tehát, hogyha fordulatot szeretne is hozni azért az új kormányzat ebben, én azt gondolom, hogy azt évtizedes távlatban lehet nagy eredményeket elérni.
8: Nagyon szépen. Köszönöm az elemzését. Hornyák Józsefet hallottuk, a Portfólió vezető szerkesztőjét. Minden jót, viszonthallásra.
13: Köszönöm szépen. Viszonthallásra.
3: Esti gyors.
8: Szerbiában és Horvátországban látták Marcin Romanovskit, a súlyos gazdasági bűncselekményekkel vádolt egykori lengyel igazságügyi miniszter helyettest, aki korábban Orbán Viktor vendég szeretetét élvezhette, menedéket adott ennek a politikusnak, akit hazájában vádolnak, hasonlóképpen Zbigniew Ziboro volt miniszterhez, aki már tudjuk, hogy az Egyesült Államokba távozott, Romanovskiról nem voltak eddig híreink. Tomány András külpolitikai szakértő, nyilván a lengyel lapokat is olvassa. Szerbusz András, mit lehet tudni?
14: Szervusz, jó estét kívánok! Hát egyelőre ennyit lehet tudni, hogy ma reggel több helyen is az jelent meg, hogy kétszer Szerbiában, egyszer Horvátországban látták Romanovskit, tehát azt feltételezik, hogy valahol a Balkánon mozog, és hát bizonyára egyre fogyóban a pénze. Ebben a hírben az volt érdekes, hogy a lengyel sajtó tudomása szerint a magyar titkos szolgálat segít a lengyel kormány szerveknek a kézbekerítésében. Ugye a titkos szolgálat, hát hogy mondjam, utasításra dolgozik, amíg az Orbán kormány menedékese volt, addig nyilván abban segítettek, hogy Varsó ne tudjon hozzáférni. Most, hogy Magyar Péter miniszterelnök felújította a barátságot a lengyel kormánnyal, hát most már a lengyel kormány segítik.
8: Igen, hát a fordulat egyébként érthető, teljességgel érthető, de azt nem lehet tudni, hogy mi lesz vele, Romanovskival, hogy elmegye kollégája után az Amerikai Egyesült Államokban, mert valószínűleg ott védettséget kapnak, nem?
14: Hát ez attól függ, hogy kap-e vízumot, ugye az egy rejtélyes dolog, hogy állítólag Trump elnök személyes utasítására adta meg a külügyminiszter helyettes Landau a vízumot számára, hogy beutazhasson, miközben Thomas Rose, varsói amerikai nagykövet azt ígérte a lengyeleknek, hogy nem fogják befogadni. Hogy most ezután befogadják Romanovskit is, kérdés. Ezek mind kiszámíthatatlan dolgok, miközben hát Varsó Zsobrót, ami a volt minisztert is szeretné visszaszerezni, de ez jogilag és politikailag egyaránt nagyon nehéznek látszik. Az pedig, hogy Romanovskit úgy állítsák bíróság elé, ha sikerül is elcsípni, hogy a főnöke nincs ott, hát akkor az is egy eléggé felemás megoldás lenne.
8: De egyébként mennyire példa nélküli, vagy mennyire fordult elő a közelmúltunkban ez a nagyon furcsa helyzet, hogy hát tulajdonképpen egy szövetségi rendszerbe tartozó két ország egymással szemben így viselkedik, hogy hát egy igazságszolgáltatás és felelősségre vonás elől elmenekülhet egy társországba valaki, és ott menedéket kap, mint ahogy ezt Orbán tette.
14: Teljesen felfoghatatlan volt normális ésszel, hiszen ezzel azt jelentette ki, hogy egyetért azzal, hogy Lengyelországban nem kaphat tisztességes bírósági eljárást. Na most egy baráti szövetséges országról azt mondani, hogy ott nincs tisztességes bírósági eljárás, hát elég goromba dolog. Nem is igaz egyébként. Ezt ők mondják, hát a vádlottak mindig azt mondják, hogy nem számíthatnak tisztességes eljárásra. De hát gondoljunk bele az egykori Észak-Macedon miniszterelnök Gruevski ügyébe, aki ma is tudtommal itt él Pesten, és szintén menedéket kapott. Észak-Macedónia ugyan nem annyira szövetséges, bár egyébként a NATO-ban az szövetséges, mert az is NATO tagállam, de ugye a nyugat-balkáni országok egyikeként uniós tagjelölt, és Szijjártó Péter külügyminiszter korában egyszerre volt képes azt mondani, hogy föl kéne venni Észak-Macedóniát az Unióba is, mert jól halad a tárgyalásokkal, és ugyanazzal a szájával meg azt is mondta, hogy no de az elítélt Gruevskit igazságtalanul ítélték el, amivel kétségbe vonta az Észak-Macedón igazságszolgáltatást. Hát ez se volt egy éppen logikus lépés.
8: Áttérve a magyar-lengyel viszonyra, amit most Magyar Péter valószínűleg hát megpróbált legalábbis helyrehozni, úgy tűnik, hogy a lengyel fél Tusk ezt nagyon szívesen fogadta. Sőt, hát ha jól láttam, a tudósításokat elég nagy tömeg ünnepelve fogadta a magyar miniszterelnököt, mind Krakkóban, mind Danzban. Véleményed szerint itt ez a sokat emlegetett V4-ek rendszere visszaállítható, van-e ennek értelme, pláne, hogy még az is elhangzott, hogy Ausztriával is érdemes lenne kibővíteni, meg még talán tovább is, hogy van-e ennek politikai realitása?
14: Most úgy látszik, hogy talán van, bár ez nagyon függ a magyar-szlovák viszony alakulásától, ugye Benes dekrétumon alapuló földelkobzások és egyebek. Mindenesetre volt egy érdekes fotó, magyar lapokban is több helyen megjelent, valamilyen azt hiszem NATO összejövetelen készült, ahol Tusk, Babis, Cseh és Ficó lengyel miniszterelnök mosolygott együtt egy képen azzal, hogy várjuk a negyedik testőrt, azaz Magyar Pétert. Igen. Tehát ez egy ilyen nagyon barátkozós fotó volt. Ettől még a magyar-szlovák konfliktusok nem szűnnek meg. A csehek, a cseh kormány, amely ugye Orbán Viktorhoz áll eszmeileg közelebb, de azért itt semmi olyan lépés nem tett, ami az új magyar kormánnyal rontaná a viszonyt, sőt, tehát elképzelhető. Végül is mindenkinek érdeke, hogy ne legyen egyedül. Itt most a szlovák viszonya kérdéses, erre jósolni nem lehet.
8: Igen, azért ez majdnem, hogy nem casus belli a két ország között, és nem nagyon látni, hogy erről elmozdulhatna el szlovák kormányot nagyon erősen, és hát ennek valószínűleg társadalmi támogatottsága is van, hogy a Benes dekrétumokat joghatályban tartsák, ami viszont a magyar nyelvű, magyar nemzetiségű lakossággal szemben furkósbotként a mai napig használható földelkobzások és egyebek formájában nagyon durva dolog. Mit gondolsz, még egy utolsó kérdés, hogy a nemzetközi nyomás segíthetne-e ezen, hogy Ficóék mégis visszalépjenek? Mégiscsak az Európai Unióban vagyunk, elég furcsa fenntartani.
14: Igen, hát az Európai Parlament már kimondta az elítélő véleményét, de a parlamentnek ezek a gesztusai, ezek jelképes gesztusok, tehát jogilag nem sokat jelentenek, hogy az Európai Bizottság akar-e lépni. Tudjuk, hogy az Európai Bizottságban és általában az egész Unióban nagyon-nagyon félnek, óvatosak mindenféle nemzeti kisebbséget érintő fellépéstől. Ennek rossz történelmi emlékek az okai.
8: Igen.
14: Egészen odáig menően, hogy a nácik, Hitlerék is nemzeti kisebbségek védelmén alapuló ürügyekkel léptek föl, emlékezzünk a szudéta németekre, stb. Csehországban, és ez valahogy megmaradt, hogy nem nagyon találnak megértésre még a teljesen jogos panaszok sem. Láttuk azt az európai aláírásgyűjtéses akciót, amely szintén kudarcot vallott.
8: Sok jóra itt nem lehet számítani.
14: Mi lesz?
8: Igen, Domány András külpolitikai újságírónak nagyon szépen köszönöm. Szervusz, minden jót kívánok.
14: Én is köszönöm, szervusz.
3: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: Az amerikai igazságügyi minisztérium nyomozást indított és Jean Carroll ellen, aki kétszer is pert nyelt Trump elnökkel szemben. Az ítélet szerint az elnök nemi erőszakot követett el, és az írónő becsületébe gázolt. Csenyász Kőrit összeállítása.
15: I have no idea who the woman is.
16: Fogalmam sincs, hogy ki ez a nő. Mondta ezt még 2020-ban, 22-ben, 23-ban Donald Trump, miután beperelte őt Jean Carroll, az Elle magazin újságírónője, írónő, két esetben is felperesként lépve fel. Az 1990-es évekre nyúlik vissza az első történet, miszerint egy New York-i áruházban, annak a próba fülkéjében megerőszakolta őt Donald Trump. Megnyerte ezt a polgárjogi pert, mintegy 5 millió dolláros kártérítést kell fizetnie Donald Trumpnak.
15: This case involved a woman who wrote a book, and I guess she said something in the book.
16: Három évvel később egy újabb polgári peres eljárást var Donald Trump nyakába, mert Trump nem beletörődve ebbe a vereségbe, a kampányai során folytonosan visszatért erre a történetre, és azt bizonygatta, hogy Jean Carroll a könyvét akarta eladni így, hogy őt besározza, hamis vádakkal illeti, miközben nem is ismeri. Először azt állítja, hogy nem ismerte Jean Carrollt, majd hozzátette azt is, soha meg nem érintette.
15: I never touched her.
16: Azóta for benne a düh. Nem kevésbé az, amolyan Conteo, hogy a Biden kormány igazságügy minisztériuma, illetve a szerinte irányítása alatt álló ügyészségnek tudható be. Ez a bal szerencse. A második pert olyannyira elvesztette Donald Trump, hogy több mint 83 milliárd dolláros kártérítéssel tartozik Jean Carrollnak, rágalmazás becsületsértés miatt. Aztán fordulat állt be körülbelül két héttel ezelőtt, az igazságügyi tárca azzal a kéréssel fordult a fellebbviteli bírósághoz, amely helyt adott kérésének, hogy mindaddig nem kötelezik Donald Trumpot ennek a több mint 90 millió dolláros kártérítésnek a kifizetésére, amíg a fellebbviteli bíróság nem dönt az ügyben, illetve amíg el nem jut a legfelsőbb bíróságra, a taláros testülethez. Márpedig ott elég jó pozíciói vannak az elnöknek. Egyrészt azért, mert kétharmados többségben vannak a republikánus elnök által, sőt, ő általa is kinevezett alkotmánybírák, másodszorban hoztak egy olyan döntést még az első mandátumát követően, hogy elnököt mandátuma idején bármit tegyen is, nem lehet felelősségre vonni, nem lehet őt elítélni a büntetőjog paragrafusaival.
15: But she made up a story, fabricated 100%. That I attacked her.
16: Ugyan az 1990-es állítólagos nemi erőszaknak volt két szemtanúja, de Donald Trump nem ismeri el, hogy ők igazat vallottak volna. Nos, egy újabb fordulatot vett ma ez a történet. Az igazságügyi tárca ugyanis nyomozást kezdett Jean Carroll ellen. Mégpedig hamis tanúzással vádolva meg őt. Eskü alatt azt vallotta ugyanis, hogy kérdésre válaszolva, a per lefolytatásához senki semmilyen pénzügyi segítséget nem nyújtotta számára. Az igazságügyi tárca azonban annak nyomára bukkant, hogy egy chicagói üzletember, Reid Hoffman, mégiscsak segített Jean Carrollnak, feltehetően a
17: Kulturton. Am 11. Februar war Equal Pay Day, ein Aktionstag, an dem sichtbar wird, wie groß der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in Österreich ist. Laut der Gewerkschaft GPA verdienen Frauen hierzulande im Durchschnitt 11,6% weniger als Männer. Das heißt, Frauen arbeiten statistisch gesehen rund 40 Tage im Jahr ohne Bezahlung. Für Frauen bedeutet dieser Unterschied nicht nur ein geringeres Einkommen im laufenden Jahr, sondern es zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Erwerbsleben mit spürbaren Folgen für finanzielle Sicherheit, Lebensstandard und später auch für die Pension. Der Equal Pay Day soll Diskussionen über Ursachen und mögliche Maßnahmen anstoßen, etwa in Bezug auf Arbeitszeitmodelle, Branchenunterschiede, Karrierechancen oder Gehaltstransparenz. Mit Blick auf den 8. März, den Internationalen Frauentag oder auch Feministischen Kampftag genannt, rücken Fragen der Gleichstellung wieder besonders in den Fokus der Öffentlichkeit. Themen wie Einkommensgerechtigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Verteilung von Care-Arbeit stehen dabei regelmäßig im Mittelpunkt gesellschaftlicher und politischer Debatten. Darüber möchte ich heute mit Sandra Kraus von der GPA sprechen. Die GPA ist zuständig für Angestellte in der Privatwirtschaft, also unter anderem für Journalistinnen und Journalisten, Beschäftigte im Handel, in der Hotellerie, im Verkehr sowie Teile des Pflege- und Dienstleistungsbereichs. Sandra, wie setzt sich die GPA konkret für Frauen ein?
18: Wir setzen uns dementsprechend ein, dass wir als Frauenorganisation eben frauenspezifische Forderungen in den Kollektivvertragsverhandlungen stellen und da ganz aktiv politisch im Hintergrund, das passiert eben nicht auf offener Bühne, da und den KV-Verhandlungen Forderungen mitgeben, eben diese Zuschläge müssen rauf, dieses Recht auf Aufstockung, das ist das, was uns auch so von den Frauen so erzählt werden oder was wir aus der Beratungspraxis wissen. Das ist zum Beispiel ganz was Konkretes, was wir für Frauen tun. Wir beraten sie natürlich zu jedem Dienstvertrag, zu jedem Lohnzettel. Rund ums Arbeitsleben stehen wir halt mit Rat und Tat zur Seite. Das geht bis zum Gericht. Manchmal sind wir auch Netzwerkpartnerinnen, dass wir sagen, wir kennen jemanden oder wir kennen sehr oft jemanden, wo dann wir so ein Zwischenschritt sein für die nächste Brücke. Das ist eine ganz große Aufgabe von uns, eben, dass wir viel Öffentlichkeitsarbeit machen, zum Beispiel, wie wir gehabt haben, dass wenn so Kampagnen sein, dass dieses Lohnnebenkosten runter war mal total in und mehr brutto für netto und dann haben wir eine Kampagne gemacht, das betrifft dann aber ganz speziell Frauen, weil Frauen, wenn sie nicht so, Frauen sind oft viel stärker an von einem funktionierenden System abhängig wie Gesundheit, Versorgung und so weiter, niederschwellig, öffentliche Grünflächen, weil sie haben die Kinder und wenn ich jetzt keinen Pool habe, dann brauche ich einen Park, so, ne? Dass Kinderbetreuung funktioniert, dass, also dass eben auch für ältere Leute, dass das funktioniert, dass sie da auch nicht, dass das nicht ins Private geschoben wird, Weil das haben wir halt auch bei Corona gesehen, es war Homeoffice, Sendepause. Also ich habe das selber mitgekriegt. Ja, ob ich jetzt da drei Kinder daheim habe und ja, die Schule ist zu. Und das hat massive Auswirkungen gehabt auf die Frauen. Also da gibt's ja ganz schiere Studien, dass auch die Gewaltbereitschaft in den Familien zugenommen hat und eben solche Kampagnen auch. Wir haben jetzt gerade wie Gewalt im Handel, dass wir das ja immer wieder thematisieren. Oder was heißt denn Sonntagsöffnung? Das mag jetzt, für mich ist das auch verlockend zu sagen, ich gehe jetzt am Sonntag mein Milch holen, weil ich arbeite von Montag bis Freitag. Aber ich arbeite nicht am Sonntag im Handel. Und wir machen, das sind die Frauen und die wollen auch mal daheim sein bei den Kindern. Oder mal einfach einen freien Tag haben. Und dann nicht nur rund um die Uhr jemanden bedienen. Also wir machen da sehr viel politische Aufklärungsarbeit auch.
17: Eine Umfrage von Ipsos aus dem Jahr 2025 zeigt, 37% der Österreicherinnen und Österreicher glauben, dass in Sachen Gleichstellung bereits genug getan wurde. Wie würdest du den Stand der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in Österreich